0: 105.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.

megcsalt a legény, hely csak felejteni tudnám. Megcsalt a legény, kinek kebelén fájt, önnyeim elsírnám. Szívem szegény, megcsalt a legény, hely csak felejteni tudnám. Megcsalt a legény, kinek kebelén

0: megcsalt a legény, hely csak felejteni tudnám. Megcsalt a legény, kinek kell belén, fájó könnyeimmel sírnám. Szívem szegény, megcsalt a legény, hely csak felejteni tudnám. Megcsalt a legény, kinek kell belén, fájó könnyeimmel sírnám.
1: Music.
2: On the radio.
3: Hit music.
1: Hit music.
3: Hit music.
2: On the radio.

nehogy a szomszédok kilessék. Közben szóljon a rakendról, nem tudok magamról, gyere már ne aplakolj róla, ha hozzád beszélek. Járd velem, ne kérdezz, ha kell lábot cserélek, ha lét rám nem fél.

van, pláne hogyha kocsiukban csaj van. Hazamegy az öreg sofőr elázva, azt hazudta javított a garázsba. Ezekkel a sofőrökkel baj van, pláne hogyha kocsiukban vendégcsaj van.

0: 105.5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

az sok még a rock and roll. Tükör előtt lakcipőben táncolok, nem is tudom abba hagyni, mozgatják a lábam.

hármat rikkant a rigó, de vagy csak hozzám való, hogy a szívem érted dobog, nem bánom. Nem lesz panasz, ha én leszek apád, nálam a boldogságot megtalálod. Hármat rikkant a rigó, de vagy csak hozzám való, hogy a szívem érted dobog, nem bánom. Répa, retek, mogyoró, a páros csok csuda jó, ha elkezdtük, el ne hagyjuk, vagy százik. Hogyha van rá alkalom, úgy ölel a két kamom, akit ölel, akkor bizony nem fázik. Nincs jobb, mint a szerelem a világon, a csókot, az ölelést úgy kívánom. Répa, retek, mogyoró, a páros csok csuda jó, ha elkezdtük,

Nem hiszem el, hogy boldog vagy, ha százszor is bandol.

nem vagyok én, boldogságra teremtve. Váljunk el, és legyen minden feledve. Csak még egyszer nézhetnék a szemébe, kiolvasnám belőle, szerete vagy elfelejtett örökre. Csak még egyszer nézhetnék a szemébe, kiolvasnám belőle, szerete vagy elfelejtett örökre. Ez a legény most kezd néked tetszeni, de szeretnék véle szívet cserélni. Megmondanám, vigyázzon a szívére, eltalálom lopni, eltalálom csalni tőle cserébe. Megmondanám, vigyázzon a szívére, eltalálom lopni, eltalálom csalni tőle cserébe.

gül açar ibe. Ne gün mundular, bir göz sonu sil.

0: gumi domino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon vagy a perzsa sakk?
1: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom,
0: mert én vagyok.

hogy megértsük a szót, mivel hogy Kecelen országos vásár volt. Hey! 2 forint 20 krajcár volt a lajbi zsebbe, mikor a bürgéket behajtottuk Kecelre. Szörnyen szép jószág volt, de a szent se kérte, haragudott is a purzsa sógor érte. Hey, ne lármázzon sógor, oda szólok neki, tám meghibbant kennek az esze kereki. Hey, de ő egy szót se szólt, ögye ki a fene, hanem oda vágott a fejem tetejébe. Hey! Azt tudtam, terényfál, de eszibe se volt. Én is odavágtam a horgos mögyfabunkót. Hey! Mikor odavágtam, akkor néztem nagyot, mert hogy a púzsa sógor menten összerogyott. 9-szer rugdostuk, még se térült eszre, úgy köllött a zsógort betóni Kecelre. Hey! Azt kérdi a doktor, mi a fene lehet-e, mert hogy a zsógornak kilógott a nyelve. Hey! 8 nap múlva mentem a zsógort megnézni, mert hogy akkor kezdett lassan eszre térni. Hey! Annyira berúgtam, nem tudtam hazamenni. Ángyom asszom mondta, inni kell csak inni. Hey! Mert az ángyom asszom mondta, inni kell csak inni.

van már? Kikinyug a lomban, a hónom alatt a bugykosommal. Járom az utam és keresem a szót, mely nem régiben még ajkamon volt. Keresem, kutatom, ölelem az italom. Kinyögném már, de elkap az unalom. Itt egy csehó ide.

nem vagyok én boldogságra teremtve. Váljunk el, és legyen minden feledve. Csak még egyszer nézhetnék a szemébe, kiolvasnám belőle, szerete vagy elfelejtett örökre. Csak még egyszer nézhetnék a szemébe, kiolvasnám belőle, szerete vagy elfelejtett örökre. Ez a legény most kezd néked tetszeni, de szeretnék véle szívet cserélni. Megmondanám, vigyázzon a szívére, eltalálom lopni, eltalálom csalni tőle cserébe. Megmondanám, vigyázzon a szívére, eltalálom lopni, eltalálom csalni tőle cserébe.

szívébe. Eltalálom lakni, eltalálom csalni tőle cserébe. Megmondanám, vigyázz fel!

ahogyan mindened hagyok. Én eljátszom, hogy érted meghalok. Játsd el, hogy minden percben széljelütép a vágy.

0: Africa.
1: Nem komoly ez játéklás csupán, ha minden jól megy, és megjátszod magad. Elfoglalhatod az ágyamat, de vigyázz, a kis párnámat tőlem elmevedd.

kis falomba. Életemet itt adták nekem, tanítottak, hogy kell a homokban nagy betűvel írni a nevem. Másképp cseng a hang

0: zenéjét.
1: Here we go!
2: A térség legjobb zenéjét.
3: Okay, ready? No.
4: This is the station.
5: I'm Charlie XCX.
6: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fonda Rádió.

ha egy kisgyermek megszületik, mert a kisgyermek egyszer felnő, s talán sikerül, hogy a könnyeket nevetésé, a gyűlöletet szeretetté, és az ellenségeket baráttá változtassa.

0: 3, 5, 5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

Vuk, másfelé vezet ma már az út. Jobban értik mások, nálam nincs tovább, jó éjszaka.

Hon a rádió. Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: Banda Rádió.
1: Ajj, legyek haza a kocsmából, a feleségem néz a házból, megsümmer a járásomról a fekete

faro. Büszker rá, hogy a nevének nincs párja, mozdony szőke a világon még egy nincs. A rózsámnak szőkesége drága kincs. Mozdony szőke a világon még egy nincs. A rózsámnak

Drága, alul felül púderos, az orcája 3 hétig sztrájkolhat a feneket, hogy örösse, hogy örösse venni meg a testedet. 3 hétig sztrájkolhat a feneket, hogy örösse, hogy örösse venni meg

mit szoktunk, mit törekszünk a jobbra. Egy illat, egy érzés, egy emlék nem múlik, mint fáról a levél, úgy gyakran lehullik. Megbánunk pár igent, és meg annyi nemet, az élet görbe tükre rá.

0: Chic legjobb zenéjét.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.

0: 사람은
1: Hit Music.
2: Hit Music.
1: Give it up.
0: 본더 라디오.

akkor sírassatok engem, ha majd itt bent a szívekben elfogytak a nóták. Szomorú lesz, oly kiekben,

napból, már ősszálok vannak, s minket oly sokszor gyötrött.

Ahogy ígértük önöknek, egy jó hírrel kezdjük ma esti műsorunkat. Az utolsó előtti elődöntőt rendezték meg a Dél-Magyar Újság lakodalmas zenekaroknak meghirdetett versenyében tegnap este a Szentesi Tóth József színházteremben. A helyiséget zsúfolásig megtöltő közönség igencsak elemében volt, füttyökkel, hangos énekkel és vastapssal bíztatta a színpadra egymás után fellépő 6 együttest. A zsűrinek nehéz dolga volt a végső döntésnél. Az ítészek végül a vajdasági Martonosi révész együttest, a közönség a nagymágocsi délalföldi négyes fogatot juttatta az április 20-ai szegedi nagydöntőbe. Az esten fellépett 5 magyarországi zenekar, a Csongrádi Pető zenekar, a Palotai zenekar, a Nagymágocsi délalföldi négyes fogad, a Kabala zenekar, a Hegedűs zenekar és Vajdaságból a Martonosi révész együttes. A zsűri végül a vajdasági Martonosi révész együttest juttatta egyenes ágon a lakodalmas zenekarok versenyének április 20-ai szegedi döntőjébe. A Martonosi révészzenekar és a Panda Rádió szeretettel vár minden magyarkanizsai szurkolót az április 20-ai szegedi versenyre, amit a sportcsarnokban tartanak, az est sztárvendége Bódi Guszti lesz. Most pedig hallgassák meg azt a dalcsokrot, amellyel nagy sikert aratott a révész együttes pénteken Szentesen. Gratulálunk a révészeknek!

cicásztál, passzi emel, hogyha tudtad, úgyis egyszer megcsaltál. A csepegő enesz alá is elvedés, érhetnék a pokolba is sétálnék. Lévi nóta, bárki tudja, én vonok a szerelembe.

Következő dolog pedig szerintem együtt énekelnénk. Aki tudja, az énekelje vele. Drága Isten, szépen kérlek,

Szabad a taps, kérni meg az engelt a magasba. És gyerünk, gyerünk! Taps, taps, taps, taps! Ez tényleg jó, mami!

egyszer volt, élni nullát, Isten öröm, könnyű gitta. Hiszem, hogy jönnek a barátok, ha ide vesztettek családot. Tudom, hogy eljön a barátok, kiből soha, soha nem csalódok. Eljön majd az a

patikába, szombat este fél nyolc után titokban. Megírtam a patikust, hogy fesse ki a két orcámat pirosra. Olyan huncu kenceficét keverjen, aki rám néz, lélegezni sem merjen. Minden legény egyenest a harmadnapos hideglelés kileljen. Olyan huncu kenceficét keverjen, aki rám néz, lélegezni sem merjen. Minden legény egyenest a harmadnapos hideglelés kileljen. Bementem a patikába, azon múlva másnap este vasárnap. Megmondtam a patikusnak, tartsa meg a kenceficét magának. Valami nagy hiba van a receptben, valószínű visszafelé keverte. Engem ráz a hideglelés, ha egy kislány belenéz a szemembe. Valami nagy hiba van.

Egyszer háza sottam, kétszer háza sottam, hiába. Jaj, de rossz asszonyra, jaj, de rossz asszonyra találtam. Egész hétemben nem állhat a szája, ugat, mint a hétvár megye kutyája. Szitarost a kéreg, majd megesz a méreg, hiába. Egész hétemben nem állhat a szája, ugat, mint a hétvár megye

0: Radio.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Give it up. Panda Rádió.

Hit music. Give it up. Panda Rádió.

mert csoda szép lett az én kedvesem, de én nem szerethetem. Ó Istenem, utasd meg én nekem, ilyen az igazi szerelem. Mert csoda szép lett az én kedvesem, de én nem szerethetem.

Mosolyog a nap, nincs felhő, csak a sugarak. Köröttünk nevet a világ, a zöld mező.

egy lány fekszik kiterítve, meghal. Engem pedig

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

0: Manség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.